Ayo, kakoita 45 akotoma anyoru biik nagerete nakakonyorchigei eng yo rabinik cheititoi 30,000 age ko chito nekikure Boas, chito nekikure Paris ak chito nekikure Sharon. Biik somok cho keteshi biik aeng chukain koek biik mut, toma biik mutu ichekei. Toma biik mutu ichekei ameche intatiswak dekeshek amu makoi ayan kiwekta 30,000. Yes, enyo arakaraka kikon rabinichotok. Biik chekakonyorchigei 500 koboto chito nekikure Simeon, Wesley, David, Caroline. Biik chekakonyorchigei eng yo koboto chito nekikure Lincoln. Kakonyorchigei 500. Status 74 ash number. Irakosteninyu number 3. Kakoni mbaranda ne inege kabisa. Katesun dekeshe ngoitak 47 keger yoto. Ngoitak 47 keger yoto. Mameche kegerchin sang. Tajenge biik mutara karaka. Ameche kopwa nguni.